Nyankopɔn hyira mu nyina ɔda mu ase na nom sɛ nyame boa na yie da ne dura a ɔfrɛns am sympatis wogu akogya no ɛdi kɔfi hyɛ den wate nyankopɔn nkyekyere wɔ werɛ paa.